le go le bialo mo bophelong maemo a bophelo a o leng ka gare go ona ja tlelongwe a tlo fetoga o ka se dule go le bialo tswa re bo hloko bio leng ka gare go bona ja tlelongwe botlo fela a dikoloto tse sepelang ka gare go tsona a ja tlelongwe di tlo fela a go nyatswa go sepelang ka gare go bona ja tlelongwe go tlo fela go tloka mošomo o leng ka gare go ona ja tlelongwe go tlo fela bodutu bjo leng ka gare go bona ka